0: 993-CO30.
1: 993-10-4. Six oh one status.
2: 10-8.
1: Status. SG-660 status.
2: 10-4.
1: 670 status.
2: 670
1: status. 714 status.
3: 10-8.
1: 745 status. 755 status.
4: 10-8.